0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában. A pontos idő 9 óra. A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kérje a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a szerbiai kőolajipari vállalatok szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói árés. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe, a legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Álló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

eladóház Aden közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásukra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a szerbiai kőolajipari vállalatok szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói ár is. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

That tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Az a község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Dakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a szerbiai kőolajipari vállalatok szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói ár is. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

99. szerb ügető derbi augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirko Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Lőre! Te cudor lőre! Te vagy az édes vétkes szenvedély. Lőre! Te cudor lőre! Mi ott a züllök?

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

végre. Bólya, bólya, hosszú lábú bólya. Végre mondtam, ne jár le a tóra, ha lejárnak fürödni a lányok. Bólya madár, szégyenhez gányok, ha lejárnak fürödni a lányok. Bólya madár, szégyenhez gányok.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói ár is. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: volt, vagy szép nekem.
1: Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

99. szerb ügető derbi, augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirka Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapor a szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Oda község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladék tárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul. Chicago! Chicago!

Odakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai Bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökösség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: Én cse.
1: A pontos idő 13 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a szerbiai kőolajipari vállalatok szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói ár is. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Menje be a számlát! Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények!
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbmétere.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatást egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans Deo, Zentai út 21, a hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói ár is. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Jara szárnya.
1: 99. szerb ügető derbi, augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirko Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Városháza dísztermében adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói ár is. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
3: When you got the gold that no one wants to have, seek a hospital.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

99. szerb ügető derbi augusztus 23-án vasárnap 14 órától az adai lóversenypályán. Közel 50 év után ad újra otthont Ada egy ilyen rangos országos ügető derbinek. Egyebek mellett a Mirka Vrigov emlékverseny és hagyományos birkapecsenye várja az érdeklődőket.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Az a község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

0: keep watching.
1: A Dagőrség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium. A csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kérje a lakosokat, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan. Mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnának át, minden információt ellenőrizzenek a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában, erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Tomislav Mitjović, a szerbiai kőolajipari vállalatok szövetségének főtitkára kijelentette, hogy aggasztó a kőolaj és a dízel ára közötti különbség, vagyis az úgynevezett finomítói árés. Ez 2022-ben hordonként mintegy 90 dollár volt, jelenleg azonban meghaladja a 100 dollárt, ami egyértelműen a piaci zavarokra utal. Heves viharok sújtják Észak- és Közép-Olaszországot, földcsuszamlások, áradások, evakuálások Lombardiában. Olaszország újabb, intenzív, heves időjárási hullámmal néz szembe. A legkritikusabb helyzetek elsősorban északon alakultak ki. A Ferencváros 1-0-ra nyert a török, Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásának első mérkőzésén. Továbbra is rendkívül meleg idő várható, és magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 40 Celsius fok között alakul. Kedden érkezik az enyhülés, a 38 foknál magasabbra jelzett hőmérséklet miatt egész Szerbiában vörös meteorológia riasztás van érvényben. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.
1: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Let me out.
1: Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530 illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladóház Adán közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

test. Álmomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

0: Vi ste na talasu Radio AD
1: na 107.7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.